hatalom ellen vagyunk, a mindenkori elnyomás ellen vagyunk, és a személyes szabadság és az önrendelkezés az egyetlen olyan